Aduh temen, kowe megure ning sapa? Aring nini patah wong Serat Buni Singa. Lulun siang.